0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Honda Rádió. Hit music. Honda Rádió.
1: Nekad se plašim, da te pozovem.

Hon a Rádió. Hit music. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

rekla, uvodi me. Plakale su noći, kišava, muziku je pisao.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó, illetve csaknem 50 csapat vett részt. Látványos felvonulással kezdődött a jubileumi rendezvény Martonoson. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők. Élükön egy ló vontatta korabeli tűzoltókocsival. A menetben tűzoltóautók zárták. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltóversenyt tartottak. A csapatok 8 kategóriában mérték össze felkészültségüket. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mintegy 90 tagot számlál, a legfiatalabbaktól a legtapasztaltabbakig minden korosztály aktívan részt vett az egyesület életében. Legyen szó versenyekről, közösségi programokról,

0: okról, vagy éppen beavatkozásokról. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada szolgálja a települést. A jubileumi rendezvény egyszerre szólt a tűzoltás népszerűsítéséről, a hagyományok megőrzéséről és a közösség összetartásáról. Olcsóbb lett az üzemanyag 3 dinárral a szerbiai benzinkutakon. Ez azt jelenti, hogy június 26-áig 1 liter dízel 217 dinárba kerül, 1 liter benzin 191 dinárba kerül a szerbiai töltőállomásokon. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéken 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Ma tartják Belgrádban a 21. közgazdasági világkongresszust. Csaknem 20 év után a legjelentősebb gazdasági szakmai világverseny visszatér Európába, és első alkalommal rendezik meg a dél-kelet-európai régióban. A kulcstémák között szerepel a globalizáció jövője, valamint az a kérdés, hogy ez a folyamat véget ér-e, vagy új formákban folytatódik. Több mint 600 tudományos munkát mutattak be, mintegy 1000 résztvevő érkezik 80 országból, valamint több mint 200 párhuzamos panel és 12 plenáris ülés várható. Számos ismert név, köztük 3 közgazdasági Nobel-díjas, egy helyen vitatja meg a modern gazdaság kulcsfontosságú problémáit. A Száva központban tartandó megnyitón Alekszandar Vučić szerb elnök is beszédet mond, a következő napokban pedig Siniša Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter, valamint Jorgovanka Tabaković, a szerb nemzeti bank kormányzója is részt vesz az eseményen. Újabb 60 nappal meghosszabbította az üzemanyagárak korlátozásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében az eurodízel és a BMB 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát továbbra is az országos átlagos nagykereskedelmi ár alapján literenként 21 dináros árréssel határozzák meg. A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára az eurodízel maximális ára literenként 184 dinár marad. Az olajkutaknak tilos további költségeket vagy illetéket felszámolni a tárca által meghatározott árra. A rendelet nem vonatkozik az adalékkal ellátott úgynevezett prémium üzemanyagokra. A legmagasabb árakat továbbra is péntekenként teszi közzé a kereskedelmi tárca. Ősszel ismét emelkedhet az áramára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áramára fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedő, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, sőt, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. Zápor, zivatar környezetében erős, viharos széllökések lehetnek,

0: Helyek ronthatják a járművek menetstabilitását. Hagyjuk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: A mai napon derűs volt a reggel, napközben változóan felhős, nagyon gyorsul az égbolt. Helyenként záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. A meteorológusok viharokra is figyelmeztetnek, amelyek villámlás, jégeső és kiadós csapadék kíséretében érkeznek. Gyenge és mérsékelt északi, északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 164, Zentánál 238 cm magas. A mai napon sem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. A helyzetet tovább ronthatja a több helyen előforduló zivatarok, amelyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat fokozódó, asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, vagy nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Nem kéne mindent,

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: A Ludasi Gulyáscsárda mindennap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Tenkovska 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovska 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
3: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
4: Alright, one look, Maggie.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Itt a hétfő, sokan úgy gondolnak rá, mint egy újabb munkanapra, pedig valójában egy új kezdet, egy tiszta lap, egy új lehetőség arra, hogy valami szépet tegyünk, valamit jobban csináljunk, vagy egyszerűen csak örüljünk annak, hogy itt vagyunk. Minden hétfő magában hordozza egy új történet kezdetét. Nagyon szép hétfő reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntjük Önöket itt a Tisza hangjában.
7: Új hét, új remények, új tervek és rengeteg új lehetőség. És jön a mag története, egyszer egy kismag feküdt a földben, sötét volt körülötte, nem látta a napot, nem látta az eget. A mag mégis hitt benne, hogy egyszer eljön az ő ideje, és egy napon áttörte a földet, kis hajtás lett belőle, majd virág, később pedig erős növény. Sokszor türelmetlenek vagyunk, szeretnénk azonnal látni az eredményeket, pedig a természet arra tanít bennünket, hogy a legszebb dolgok egy új beszélgetés, egy új találkozás, egy új siker. Nem kell ma meghódítani a világot, elég egyetlen jó döntés, egyetlen kedves szó, egyetlen mosoly. A nagy jó dolgok gyakran így kezdődnek.
6: A panda ma reggel egy apró hajtást vett észre a kertben, tegnap még nem is látszott, ma pedig már a nap felé nyújtózott. A panda elmosolyodott és ezt mondta, a fejlődés sokszor akkor történik, amikor még nem is vesszük észre. Egy kisfiú egyszer minden nap meglocsolt egy virágot, napokig nem történt semmi, aztán egyszer csak megjelent az első bimbó, és a türelem virággá változott. Ha ma valami nem sikerül elsőre, ne adják fel, minden út az első lépéssel kezdődik. Vigyünk magunkkal erre a hétre. Ne azt nézd, milyen messze van a cél, nézd azt, hogy ma is tettél egy lépést felé. Legyen ez a héttele örömmel, reménnyel és szép pillanatokkal. Mi pedig itt leszünk Önökkel minden reggel a Tisza hangjában. Ez volt a nap pozitív gondolata itt a Tisza hangjában. Legyen csodálatos hétkezdésük és örömökkel teli hetük.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik Tisza hangja műsorunkban. Egy hét első reggele mindig különleges és még szebbé válik azok számára, akik ma névnapjukat ünneplik. A név egy életre szóló ajándék, amelyhez emlékek, történetek és szeretett pillanatok kapcsolódnak. Ma szeretettel köszöntjük ünnepeltjeinket. Nagyon szép hétfő reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Június 22-én a Paulina, Paula és az Albin nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Nagyon sok szeretettel köszöntjük őket.
3: A Paula és a Paulina nevek latin eredetűek, jelentésük szerény, kicsi, alázatos. A névviselőt gyapran kedves, érzékeny és segítőkész emberekként jellemzik, de milyenek is a Paulák és a Paulinák? A hagyomány szerint barátságosak, szeretetteljesek, figyelmesek, kreatívak, családcentrikusak. Az Albin név története szintén latin eredetű, jelentése fehér, világos, tiszta. Az Albinak neve gyakran a becsületességgel és a megbízhatósággal kapcsolódik össze.
2: Ma legyen a napvirága a fehér lilium, a tisztaság, a szépség és a nyugalom jelképe. A nyár első napjai különleges energiát hoznak. Hosszú nappalok, virágzó kertek és sok-sok napsütés vár ránk. A panda ma reggel egy lilium mellett üldögélt. Nézte a harmadcseppeket a szirmokon. Majd mosolyogva ezt mondta: a névnap nem a naptárról szól, hanem arról, hogy valakire szeretettel gondolunk. Valahol ma egy csokor virág kerül az asztalra, valahol egy telefonhívás érkezik, valahol pedig egy egyszerű üzenet, csak mosoly csal valaki arcára, annyi, hogy boldog névnapot.
3: Minden Paulinának, Paulának és Albinnak kívánunk jó egészséget, boldogságot, szeretetet, sikereket és sok-sok örömteli pillanatot. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Ez volt a névnap köszöntő itt a Tisza hangjában. Boldog névnapot kívánunk még egyszer minden Paulinának, Paulának és Albinnak.

0: 8蚊。
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: A mai napon egy igazi családi kedvenc kerül az asztalra, szaftos, csirkehús, illatos, gomba, krémes mártásban, és olyan ízek, amelyek egy hosszú nap után is mosolyt csalnak az arcunkra. Készítsünk együtt mennyei gombás ragus csirkét panda csavarral. Kedves hallgatóink, vannak ételek, amelyekkel egyszerűen nem lehet mellé fogni. A gombás ragus csirke pontosan ilyen.
3: A mai finomsághoz szükségünk lesz 60 dekagramm csirkemelre, vagy csirke combra, 40 dekagramm csiperke gombára, egy nagy vörös hagymára, két gereszt fokhagymára, 2 deciliter főzőtejszínre, egy evőkanál lisztre, egy evőkanál vajra, sóra, borsra, petrezselyemre, kevés olajra. A húst kisebb kockákra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, majd kevés olajon szép aranyszínűre pirítjuk. A hagymát apróra vágjuk és üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a felszeletelt gombát. A gomba kiengedi a levét, majd szépen megpirul. A csirkét visszatesszük a gombához, hozzáadjuk a fokhagymát és néhány percig együtt pároljuk. A tejszínt kevés liszttel simára keverjük, majd a húshoz öntjük. Néhány perc alatt sejmes, krémes ragút kapunk.
2: A végén megszórjuk apróra vágott petrezselyemmel, ez a frissességet és a színt is megadja az ételnek. És most jön a titkos pandás ötlet, adjunk a ragúhoz egy maréknyi pirított békönkockát vagy füstölt sajtot. Ettől még gazdagabb és még ízletesebb lesz. A gombát már az ókori rómaiak is nagy becsben tartották. Egyes különleges gombafajtákat kizárólag az előkelők fogyaszthattak. De mivel tálaljuk, tökéletes választás lehet hozzá a burgonyapüré, a párolt rizs, galuska, vagy akár a friss kenyér. A panda egyszer akkora adag gombaragus csirkét készített, hogy a szomszédok is megérezték az illatát. Hamarosan mindenki az asztal körül ült, a panda pedig elégedetten kijelentette, a legjobb receptek mindig összehozzák az embereket.
3: Képzeljünk el egy hétfői ebédet, a tányéron gőzölög a krémes gombaragú.

0: a család körbeüli az asztalt, és a beszélgetések legalább olyan jók, mint az étel. A főzés nem csak receptekről szól, hanem azokról a pillanatokról is, amelyeket együtt élünk át. És egy finom gombaragus csirke pontosan ilyen emlékeket tud teremteni. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, ahol ma egy szaftos, krémes gombaragus csirkét készítettünk sok szeretettel és egy csipetnyi pandás varázslattal.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Austroterm, Spirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Ez volt a reklám.
3: 103.5 Feels good. Makes me feel good.
4: It's my station. Panda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
1: A következőekben pedig, akivel foglalkozni fogunk, nem más, mint a Hooligans, a magyar rockzene örök lázadói. Ha megszólal a Királylány, a Félember, a Paradicsom, vagy a Legyen valami, azonnal felismerjük, hogy a Hooligans zenélt. Több mint negyed évszázada vannak a magyar zenei élet élvonalában, és generációk nőttek fel a dalaikon. Ma a Hooligans történetét ismerjük meg pandásan, érdekesen és rockosan. A Hooligans története a 90-es évek közepén kezdődött. A zenekar hivatalosan 1996-ban alakult, és hamar kitűnt energikus rockzenéjével. A csapat legismertebb tagjai Csipa, ének, Andy, dobok, Tóth Tibor, tiki, basszusgitár, Kis Zoltán, gitár.
5: A különlegességük, hogy a rock erejét dallamos refrénekkel ötvözték, így a keményebb rock rajongók és a könnyedebb popzene kedvelői is megszerették őket. Az első albumok után gyorsan jöttek a slágerek, a zenekar egyre nagyobb koncerthelyszíneken lépett fel, a közönség pedig mindenhol együtt énekelte a dalaikat. A legismertebb Hooligans dalok közé tartozik a Királylány, a Félember, a Paradicsom, Legyen valami, Játszom mindörökké, Hotel Mámor, Küzdj az álmodért. Ezek közül több mára már a magyar rockzene klasszikusává vált.

0: és különleges előadás módja azonnal felismerhető. A Hooligans dalai évtizedek óta rendszeresen hallhatók a rádiókban, mert egyszerre szólnak a szerelemről, küzdelemről, álmokról és az életről.
1: Sok rajongó számára nem csupán egy együttes, hanem emlékek, barátságok és élethelyzetek része. A Pandar egyszer egy nyári koncerten találta magát, amikor megszólalt a királylány, az egész közönség együtt énekelt. Több ezer ember ugyanazt a refrént, a panda körbenézett és ezt mondta, a zene az a nyelv, amelyet mindenki ért.
0: A Hooligans több mint két évtizede folyamatosan jelen van a magyar zenei életben. Ez önmagában is ritka teljesítmény a könnyű zene világában. Valakinek az első koncertjét jelenti, valakinek egy szerelmet, valakinek egy hosszú autóutat a barátokkal, és ezért maradnak velük a dalok hosszú éveken át. A rockzene nem csak hangos gitárokról szól, hanem érzésekről, álmokról és kitartásról is. A Hooligans pedig több mint 25 éve bizonyítja, hogy a szenvedéllyel játszott zene soha nem megy ki a divatból. Ez volt a zenetörténeti morzsánk itt a Tisza hangjában, ahol ma a legendás Hooligans történetét idéztük fel, egy kicsit rockosan, egy kicsit nosztalgikusan és nagyon pandásan. A zene hangos lehet, de az emlékek mindig hangosabban szólnak.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652129555. adankó.com.

0: Ha szeretné, hogy vállalkozásáról több ezren halljanak minden reggel, hirdessen nálunk. Legyen az ön vállalkozása is hallható a Tisza hangja műsorunkban. Hívja a 0631 670 550-es telefonszámot, és tervezzük meg együtt, hogyan szólna az ön reklámja főműsoridőben. Tisza hangja, a Panda Rádió reggeli műsora, ahol az ön vállalkozása eljut a hallgatókhoz.
1: Panda Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió. 8 óra van.
3: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Sassi.
1: Con la radio.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More. Ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Kedves hallgatóink, ma ismét kinyitjuk a Panda időkönyvét, és visszautazunk a történelem érdekes pillanataihoz. Június 22-e különleges nap, a világhírű tudósok nagy történelmi fordulatot, sporteseményeket és emléknapok kapcsolódnak még hozzá. Induljon az időutazás! Nagyon szép hétfő reggelt kívánunk mindenkinek! Nézzük, milyen események tették emlékezetessé június 22-ét. 1941. június 22-én indult el a II. Világháború egyik legnagyobb katonai hadművelete, ezen a napon támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót, a történelem egyik legnagyobb és legvéresebb hadjárata vette kezdetét.
5: 1983. júniusában még mindig a világ figyelme az űrkutatásra irányult. Az 1980-as évek az űrrepülőgépek és az új tudományos felfedezések időszaka volt.
4: 1986. június 22-én rendezték a legendás Argentina-Anglia világbajnoksági mérkőzést. Ezen a találkozón szerezte Diego Maradona a híres istenkeze gólt és az évszázad gólját is. A futball történelem egyik legismertebb mérkőzése volt.
5: 1949. június 22-én született Meryl Streep, a világ egyik legtöbbet díjazott színésznője, akinek neve egyet jelent a kiváló színészi játékkal.
4: Június 22-e általában közvetlenül a nyári napforduló utáni időszakra esik. Ilyenkor élvezhetjük az év leghosszabb nappalait és a kellemes nyári estéket.
5: A mezőgazdaságban ez az időszak a növekedés és az érés ideje. A kertek, gyümölcsösök és szántóföldek ilyenkor mutatják legszebb arcukat.
4: A nyári időszakban a rádió mindig fontos társ volt az utazások során. Autóban, strandon, horgászat közben vagy akár a Tisza partján is sokan hallgatták kedvenc műsoraikat. A Panda ma egy régi naptárat talált a rádió egyik szekrényében. Lapozgatta az éveket, nézte a dátumokat. Aztán rájött, hogy minden naphoz tartozik egy történet, és minden ember életében vannak napok, amelyeket soha nem felejt el. A Panda pedig ezt mondta, a történelem a világ emlékezete, az emlékeink pedig a saját történelmünk.
5: Valahol ma valaki új munkába kezd, valahol megszületik egy álom, valahol pedig egy régi barátság kap új lendületet, és lehet, hogy ezek a pillanatok egyszer majd történelemmé válnak. A múltból tanulunk, a jelenben élünk, a jövőt pedig ma építjük. Éppen ezért minden nap értékes. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon itt a Tisza hangjában.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Szászló. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.
1: A Panda Kuckó támogatója a Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia. Július 1-től hétköznapokon 8 és 14 óra között várják a gazdikat és kedvenceiket Magyar Kanizsán. A gesztenyefasor 68-as száma maradt. A Profivetnél kis állatordináció, dokumentum, ki és bejelentése, vakcinák, kullancs és szívférgesség elleni készítmények, kutya és macskatápok, gyógykezelések, valamint műtéti ellátás is elérhető. Telefon 063 529 142 vagy 063 8 570 616.
2: Kedves gazdik, megérkezett a nyár, és ezzel együtt megjelentek azok az apró veszélyforrások is, amelyekre érdemes odafigyelni. Ilyenek például a kullancsok és a szúnyogok, amelyek komoly betegségek terjeszthetnek kedvenceink közt megoldható. Léteznek nyakörvek, cseppek és tabletták is, amelyek segítenek megvédeni kutyánkat vagy cicánkat, de a megelőzés mellett fontos a rendszeres ellenőrzés is. Séta után nézzük át kedvencünk bundáját, különösen a fülek mögött, a nyakon, a hónajban és a lábak között. Minél hamarabb vesszük észre a kullancsot, annál jobb.
1: A másik veszély a szívférgesség. Ez egy alattomos betegség, amelyet a szúnyogok terjesztenek, sok esetben hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoz, később azonban jelentkezhet köhögés, gyors kifáradás, nehéz légzés vagy csökkent terhelhetőség. Ezért különösen fontos a rendszeres szűrés és a megfelelő készítmények alkalmazása. A felelős gazdi nem akkor lép, amikor már baj van, hanem még azelőtt, hogy a probléma kialakulna. A panda tegnap este sétálni vitte a kutyusát. Hazafelé alaposan átnézte a bundáját, amikor végzett, elégedetten megsimogatta, és ezt mondta. A szeretet nem csak az ölelésben és a jutalomfalatban mutatkozik meg, hanem abban is, hogy vigyázzunk rájuk minden nap.
2: A Panda Kuckó támogatója a Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia. Július 1-től hétköznapokon 8 és 14 óra között várják Önöket Magyar Kanizsán a gesztenyefasor 68 szám alatt.
1: Vakcinák, kullancs és szívférgesség elleni védelem, kisállatordináció, dokumentumok ki és bejelentése, gyógykezelések, műtéti ellátás és minőségi tápok kutyáknak és macskáknak. Profivet, ahol a megelőzés, a gyógyítás és a gondoskodás kéz a kézben jár. Telefon 063 529 142 vagy 063 8 570 616.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
0: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Miért alszanak rosszabbul az idősebb emberek? Régen elég volt néhány óra, ma pedig hajnalban felébredek, és nem tudok visszaaludni. Sokan mondják ezt az idősebb korosztályból. Vajon miért változik meg az alvás az évek múlásával? És mit tehetünk azért, hogy pihentetőbb legyen az éjszakánk? Erről beszélgetünk ma a Szépség és Egészség percekben. Kedves hallgatóink, az alvás egész életünkben fontos szerepet játszik, de ahogy változunk, az alvásunk is változik velünk együtt.
8: Az életkor előre haladtával általában csökken a mélyalvás időtartama. Ez azt jelenti, hogy könnyebben felébredünk zajokra vagy kisebb zavaró tényezőkre. Ez teljesen természetes folyamat. Sok idősebb ember este hamarabb álmosodik el, és reggel is korábban ébred fel. Ez részben a szervezet biológiai órájának változásával magyarázható.
7: A rendszeres testmozgás minden életkorban fontos, az idősebb korban különösen segíthet az alvás minőségének javításában. Egy kellemes séta vagy könnyű torna sokat számíthat. A késő délutáni kávé erős tea vagy túl késői vacsora is ronthatja az alvást. Érdemes odafigyelni az esti rutinra. És bizonyos betegségek vagy gyógyszerek szintén befolyásolják az alvást. Ha valaki tartós alvászavarral küzd, érdemes orvossal konzultálnia.
8: A csendes, jól szellőző hálószoba segítheti a pihenést, sokaknak egy esti olvasás vagy halk zene is segít ellazulni.
7: A panda egyik este nem tudott elaludni. Kinézett az ablakon, és meglátta a holdfény, nem bosszankodott, leült egy percre, és hallgatta az éjszaka csendjét. Aztán visszabújt az ágyba, és hamarosan elaludt, reggel pedig ezt mondta: néha nem az alvást kell kergetni, hanem a nyugalmat megtalálni.
8: Egy nagypapa minden este ugyanabban az időben sétált egyet a kertben. A friss levegő, a csend és a megszokott rutin segített neki nyugodtabban aludni, mert a test és a lélek is szereti a kiszámíthatóságot. Az alvás nem csak pihenés, hanem feltöltődés is, és bármilyen életkorban vagyunk, érdemes odafigyelni rá, mert egy jó éjszaka után a reggel is szebben indul. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma arról beszélgettünk, miért változik az alvás az évek múlásával, és hogyan segíthetjük a nyugodtabb éjszakákat.
6: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés, stílus és kényelem, férfi és női karaktercipők, tárásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Ma reggel a panda egy régi könyvet talált a padláson. Ahogy lapozgatta, rájött, hogy minden fejezet valami újat mesél. Aztán becsukta és mosolyogva azt mondta, a legizgalmasabb történet még mindig az, amit ma írunk. Nézzük, milyen fejezeteket tartogatnak mára a csillagok. Kosok, ma olyanok lesztek, mint akit egy hegytető felé vezetnek. Lehet, hogy meredek az út, de minden lépéssel közelebb kerültetek a célhoz. A csúcsot nem egy ugrással, hanem sok apró lépéssel érjük el.
4: Bikák, ma különösen jól eshet a megszokott dolgok közelsége, egy kedvenc hely, egy finom étel, vagy egy jó beszélgetés sok energiát adhat. A nyugalom nem unalmas, hanem értékes.
3: Ikrák, ma érdekes információ vagy váratlan üzenet érkezhet hozzátok, figyeljetek a részletekre, mert valami fontos bújhat meg be.
4: Ma a szívetek különösen jó tanácsadó lehet, hallgassatok a megérzéseitekre, mert jó irányba vezethetnek, a szeretet mindig megtalálja a hazafelé vezető utat.
3: Oroszlánok, ma könnyen a társaság középpontjába kerülhettek, egy jókedvű pillanat sok ember napját szebbé teheti. A mosoly az egyetlen napsugár, amelyből soha nincs túl sok.
4: Szüzek, ma olyan problémára találhattok megoldást, amely régóta foglalkoztat benneteket. A türelmetek és az alaposságotok most sokat ér. A válasz sokszor ott van előttünk, csak észre kell venni.
3: Mérlegek, ma különösen fontos lehet az arany középút megtalálása. Ne akarjatok mindenkinek megfelelni, magatokra is figyeljetek. A mérleg egyik serpenyőjében mindig ott kell lenned, neked is.
4: Skorpiók, ma többet tudtok, mint amennyit mutattok egy helyzetben. Most a nyugodt megfigyelés lehet a legnagyobb előny. A mély folyó csendesen halad.
3: Nyilasok, ma valami új ötlet vagy terv keltheti fel az érdeklődéseteket. A kíváncsiságotok most igazi kincseket találhat. Aki kérdez, az új ajtókat nyit.

0: ki. Bakók, ma érdemes hosszabb távon gondolkodni, amit most alapoznak meg, annak később nagy hasznát vehetik. Az erős házak is egyetlen téglával kezdődnek.
1: Vízöntők ma különösen kreatív hangulatban lehettek, egy hirtelen ötlet, akár egy későbbi siker alapja is lehet. A legjobb gondolatok néha váratlan vendége.
0: Halak, ma érdemes olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek örömet okoznak. A lelket is ápolni kell, akár csak egy virágos kertet. A boldogság is nő, ha gondozzuk.
1: A panda végül visszatette a könyvet a polcra, mert rájött, hogy a legfontosabb történet még nincs megírva. Az a történet, amely ma kezdődik. Épp egy lehetőség, a ma pedig egy ajándék. Ez volt a horoszkóp Pandás Módra, itt a Tisza hangjában. Legyen a hétfőjük tele örömteli találkozásokkal, jó hírekkel és sok-sok szeretettel.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: Let's do it. I love all the music. The music's awesome. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Na kérem szépen, minden, beírom a naplót, addig mindenki ismétel.
6: Beírom a naplót, addig mindenki ismétel.
5: Na kérem, foglaljuk össze, mit tanultunk tavaly.
7: Mi ugyanazt, amit az idén fogunk.
8: Tanár, mikor kapunk beiskolázási támogatást?
5: Van kereső a családban?
8: Van, a Google.
5: Nem baj. Kislányom, a húgod miért nem jár iskolába?
8: Mert sorozatfüggő, reggeltől estig tévét néz.
5: Akkor mondd meg neki, hogy bejöhet, itt egész nap barátok közt van. Szépen mesélj el mindenki, hogy hogy telt a nyár.
8: Tanárnő, mi voltunk vidéken, tájfon nem érdekli.
5: És neked, Rianna, hogy telt a nyár?
9: Anyukámmal elmentünk a strandra, ahol anyukám megismerkedett egy bácsival, aki azóta az édesapám.
5: Jó, Horváth Dani, te hol voltál a nyáron?
9: Nagymamámnál.
5: És ő hol lakik?
9: Nálunk.
5: Jó, otthon szépen mindenki ír egy fogalmazást, hogy telt a nyaram címmel.
10: Elnézést, ezt én honnan tudjam, hogy magának, hogy telt a nyaram?
5: Kisfiam, hogy lehet ekkora marhát kérdezni?
10: Hát csak maga van itt.
9: Tanárnéni, nekünk mikor lesz kémia óránk?
5: Majd, ha itt lesz Gyula bácsi a portás.
9: Miért?
5: Mert vele fogunk kísérletezni. Belőle minden gyerek lúgos kémhatást vált ki. Már reggel lila a feje tőletek. De most irodalomóra van. Renátó, te mit olvastál egész nyáron?
11: Az, hogy a magyar reformok működnek. Mindenhol kibókulik.
5: Gyerekek, ki írta a Gullivert?
11: Suzuki.
5: Swift.
11: Az a mi autó?
5: Na, akkor most kinyitjuk szépen az olvasókönyvünket, és elolvassuk a Pitbullról szóló verset. Ja, az már volt. Akkor az alatta levőt, Gáborka, tessék!
9: Bumbi Zoltán, Rottweiler. Ha jönne Rottweiler, keményebb, mint az úthenger. Kieszi a májadat, szétszedi a szájadat. Ha jönne Rottweiler, meneküljél rollerrel. Ott van, ha nem kap el, de előbb-utóbb úgyis elkap. Hú, ha jönne Rottweiler, ne fenyegesd rá.

0: gazdi, izomcsávó rongyot csinál a p... nem tudom, mit nyomja hiba van a könyvben.
1: És akkor most szépen megyünk ebédelni. Felállunk, kettesével, Carmenkel, neked hol a párod?
0: 6-ig dolgozik. Klári néni, mi az ebéd?
1: Olyan, mint tegnap, csak most sárgában. Na jó, gyerekek, megyünk szépen az ebédlőbe, nem hangoskodunk.
0: És ha csendben maradunk, mit kapunk?
1: Jutalomból nem kell megenni a menzát. Na.
2: Konyhás néni visszajött már?
0: Ő nem, de amit főzött, az igen.
2: Nem, én utálom a Gyuri bácsi.
0: Akkor tedd a tányér szélére.
1: Na jó, szépen kezet mosunk. Nem úgy, mint a cica, hanem a csap alatt.
3: Cica néni, kóhús van.
4: Nincsen kókusz egészségtelen.
3: Nem, mert én mindig eszek ekek kókusztot, és szépen fejlődök.
4: Nem érdekel, fiam.
3: Bounty sincsen.
4: Nem érted, hogy nincsen?
3: Ó, csak megkérdeztem, biztos, ami biztos.
4: Majd elmentek, szépen anyukáddal elmentek a közértbe, és vesz neked kókuszt.
3: Már vettünk.
4: Akkor miért nem hoztad magaddal az iskolába?
3: Anyukámat.
4: Nem, fiam, a kókusz.
3: Kókusz, hol van kókusz?
4: Kisfiam, evés közben nem beszélünk.
0: Konyhás néni, van még a tegnapi főzelékből?
5: Van.
0: Akkor ma szendvicset eszek. Csokolom, lehet repetázni?
5: Persze.
0: Repeta, repeta, repeta, repeta, repeta, repeta, repeta.
2: Tanár néni, ma is meg lehet mondani a híradós bácsiknak, hogy nem ízle?
4: Nem, mert ma a királyi híradó jön, ha holnap is akartok enni, akkor azt mondjátok, hogy nagyon finom volt. Na kérem, sorakozom még egyszer, nem szólok, háromig számolok, egynél tartunk, még mindig egynél tartunk, este 6 óra van, szépen mindenki hazamegy, viszontlátásra!
2: Viszontlátásra!
6: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelmény

0: en el tudón.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
2: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
3: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész

0: munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
2: Ez volt a reklám.
3: 103.5. Feels good.
4: Makes me feel good.
5: It's my station.
6: Panda Rádió.
7: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
8: Tiszai Pillanatok. A Tiszai Pillanatok támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Kedves hallgatóink, van valami különleges a hajózásban. Valami, amit nehéz szavakba önteni. Amikor a hajó lassan elszakad a parttól. Amikor a víz halk hullámai kísérik az utat. És amikor a világ egy kicsit lelassul körülöttünk. A Tisza nem csak folyó. A Tisza történeteket mesél. Mesél a régi halászokról. A kompokról. A vízimalmokról. A partmenti települések életéről. És azokról az emberekről, akik generációk óta együtt élnek vele. A hajózás során egészen más szemszögből láthatjuk a tájat. A folyó felől nézve a partok új arcukat mutatják. A fák lombjai a vízben tükröződnek. A madarak a hajó mellett suhannak el, és minden kanyar mögött új látvány vár bennünket. A Tisza hajózása nem a sietségről szól, hanem a felfedezésről, a nyugalomról, és arról, hogy időt adjunk magunknak a természet szépségeinek megélésére. A folyó mindig halad előre. Mégis megtanít bennünket arra, hogy néha érdemes lassítani, körbenézni, és élvezni az utat. Mert sokszor nem a cél a legszebb, hanem maga az utazás. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat.
7: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

beszélni tanít, az kami csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott még egyetlen egy.

0: Szászi. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
2: Divcsibare a hegyek ölelésében ma ismét útra kelünk, és Szerbia egyik legkedveltebb helyi üdülőhelyére látogatunk. Friss levegő, fenyőillat, zöld réteg, mesés kilátás, és nyugalom vár bennünket irány Divcsibare, a Márjen hegység gyöngyszeme. Kedves hallgatóink, ma szeretnénk egy helyet, ahol a természet és a nyugalom kéz a kézben jár, akkor Divcsibare remek választás lehet. Valjevóhoz közeli hegyi üdülőhely, egész év
3: Divcsibare. A Málien hegység fennsíkján helyezkedik el, mint egy 1000 méteres tengerszint feletti magasságban, ezért nyáron kellemesen hűvösebb, télen pedig gyakran hóborítja a tájat. Sokan éppen a tiszta hegyi levegő miatt keresik fel. A fenyőerdők és a hegyi réteg különleges mikroklímát teremtenek. A környéken számos jelzett turistaút várja a természetjárókat. Akár egy könnyű sétára indulunk, akár komolyabb túrára vágyunk, mindenki talál megfelelő útvonalat.
2: Divcsibare egyik legnagyobb vonzereje a lenyűgöző panoráma, tiszta időben messzire ellátni a hegyek és a völgyek fölött. Tavasszal és nyáron színes vadvirágok borítják a környéket, mintha a természet egy hatalmas virágcsokor terített volna a hegyoldalakra.
3: A téli hónapokban Divcsibare a havas tájak szerelmeseit vonzza, szánkózás, téli séták és havas erdők várják a látogatókat.
2: A panda természetesen ma is velünk tartott, felkapaszkodott egy kilátó pontra, majd hosszasan nézte a tájat, a szél megmozgatta a fák ágait, a panda pedig mosolyogva ezt mondta, a hegyekben az ember nem csak a tájat látja szebben, hanem a gondolatait is.
3: Divcsibare neve egy régi legenda szerint a lányok mezeje jelentéssel hozható kapcsolatba, a helyhez több népmese és helyi történet is kapcsolódik. Képzeljünk el egy nyári reggelt, a napsugaratra minden gond távolinak tűnik. A természet néha többet ad egyetlen órányi csenddel, mint egy egész napnyi rohanás, és Divcsibare pontosan ilyen hely. Egy hely, ahol újra feltöltődhetünk, és közelebb kerülhetünk önmagunkhoz. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a csodálatos Divcsibare világában kalandoztunk, egy kicsit hegyvidékiesen, egy kicsit pandásan és nagyon természetközelien. A következő utazásunkon is tartsanak velünk itt,

0: Atisza hangjában.
1: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
4: Ma nem csak a térben, hanem időben is utazunk, képzeljük el, hogy visszarepülünk több mint 250 évet, kastélyok, bálok, hintók, parókák, csipkék és pompás ruhák vesznek körül bennünket, vajon hogyan öltözködtek a 18. század hölgyei és urai. Tartsanak velünk egy különleges divattörténeti kalandra. Kedves hallgatóink, ha ma meglátnánk egy 18. századi nemest az utcán, valószínűleg azt hinnénk, hogy egy filmforgatásba csöppentünk, pedig akkoriban ez volt a mindennapi elegancia. A 18. században a női ruhák egyre díszesebbé váltak, a gazdák, családok, hölgyei hatalmas szoknyákat viseltek, a ruhák alatt merevítő szerkezetek voltak, amelyek szélesebbé tették a szoknyát. Néha olyan szélesek voltak, hogy egy ajtón is nehéz volt áthaladni bennük.
5: A korszak egyik legismertebb ruhadarabja a fűző volt. A derekat minél karcsúbbnak szerették volna láttatni. A hölgyek gyakran órákig készülődtek egy-egy bál előtt. A hajviseletek külön világot jelentettek. A hölgyek haját magasra építették. Szallagokkal, tollakkal, gyöngyökkel és virágokkal díszítették. Egy-egy frizura elkészítése akár több órát is igénybe vehetett.
4: A pasztelszínek rendkívül népszerűek voltak, rózsaszín, világos kék, krémfehér, halványzöld. A ruhák tele voltak csipkével és hímzéssel. A 18. század férfiai legalább annyira adtak a megjelenésükre, mint a hölgyek, sőt, még néha jobban is.
5: A nemes urak gyakran viseltek fehérre porozott parókát, a hosszú kabátok, mellények és térd nadrágok számítottak divatosnak, az öltözéket selyemharisnya és csatos cipő egészítette ki, a selyem, a bársony és a brokát igazi luxusciknek számított, minél gazdagabb volt valaki, annál díszesebb ruhát viselhetett.
4: A korszak divatjára nagy hatással voltak az uralkodói udvarok, különösen a francia királyi udvar és a híret Marie Antoine stílusa az egész kontinens figyelte, mit viselnek a nemesek. A parfümök rendkívül népszerűek voltak. A gyakori fürdés ugyanis akkoriban nem volt annyira megszokott, mint manapság, ezért sokan illatos olajokat és parfümöket használtak. A panda egyszer képzeletben egy 18. századi bálba csöppent. Körülötte csillogó ruhák, gyertyafény és elegáns urak. A panda nézte a hatalmas parókákat és a széles szoknyákat, majd nevetve ezt mondta. Jó, hogy ma már nem kell egy fél szobát magunkkal vinni egy ruhában.
5: Egy fiatal hölgy hónapokig készült első báljára. A szabó, a fodrász és az ékszerész is dolgozott rajta. Amikor megérkezett a bálterembe, minden szem rá szegeződött, mert a divat akkoriban is az önkifejezés egyik formája volt. A divat évszázadok alatt rengeteget változott, de egy dolog ugyanaz maradt. Az emberek mindig szerettek szépen öltözni és megmutatni egyéniségüket, és talán ez az igazi stílus titka. Ez volt a Divat Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a 18. század női és férfi divatjának csillogó világába utaztunk, egy kicsit történelmien, egy kicsit elegánsan és nagyon pandásan.
3: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
3: Ma egy olyan anyagról beszélgetünk, amely képes a legegyszerűbb üvegfelületet és színes műalkotássá változtatni. Az üvegfesték segítségével régi vázák, poharak, ablakok és dísztárgyak kaphatnak új életet. Tartsanak velünk egy színes, kreatív kalandra. Kedves hallgatóink, néha elég egy kis szín ahhoz, hogy teljesen megváltozzon egy tárgy hangulata, és ebben az üvegfesték igazi csodákra képes.
4: Az üvegfesték speciálisan üvegfelületek díszítésére készült festék segítségével áttetsző, színes vagy akár teljesen fedő mintákat is készíthetünk, de hol használhatjuk? Nagyon sok helyen. Ablakokon, poharakon, vázákon, mécses tartókon, lámpabúrákon, sőt sokan egyedi ajándékokat is készítenek vele. Az üvegfesték egyik különlegessége, hogy a fény átszűrődik rajta, ezért napsütésben különösen látványos, mintha egy mini ólomüveg ablak ragyogna előtten.
3: Az első lépés mindig a tiszta, zsírmentes felület. Ezután ecsettel vagy speciális kontúrfestékkel rajzolhatjuk meg a mintát. A színek száradás után még élénkebbek lesznek. Vannak olyan üvegfestékek, amelyek levegőn száradnak, más típusok sütőben kell kiégetni, hogy tartósabbak legyenek.
4: És miért szeretik a hobbi kreatívok? Mert látványos eredményt lehet elérni vele viszonylag egyszerűen, ráadásul minden darab egyedi lesz. Egy régi, befőttes üvegből hangulatos mécses tartó készülhet, egy egyszerű vázából pedig különleges lakásdísz. Az üveg díszítésének hagyománya több száz évre nyúlik vissza. A templomok színes üvegablakai már a középkorban lenyűgözték az embereket.
3: A panda egyszer talált egy régi, átlátszó vázát, sokan kidobták volna, ő viszont elővette az üvegfestéket. Virágokat és színes mintákat festett rá, amikor elkészült, büszkén nézte a művét, és ezt mondta, a színek ott is szépséget teremtenek, ahol mások csak egy egyszerű tárgyat látnak.
4: Képzeljünk el egy napsütéses délutánt, a napsugarai átszűrődnek egy festett üvegen, a színek táncolnak a falon, és a szoba egy pillanatra mesebeli hangulatot kap.
3: A kreativitás nem mindig nagy dolgokban mutatkozik meg, néha egy ecsetvonásban, egy színben, egy apró ötletben, és ezekből születnek a legszebb alkotások. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma az üvegfesték csillogó színes világába kalandoztunk egy kicsit kreatívan, egy kicsit művésziesen és nagyon pandásan.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. Az értékek védelmében minden út

most már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó, illetve csaknem 50 csapat vett részt. Látványos felvonulással kezdődött a jubileumi rendezvény Martonoson. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők. Élükön egy ló vontatta korabeli tűzoltókocsival. A menetben több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltó versenyt tartottak, a csapatok 8 kategóriában mérték össze felkészültségüket. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mintegy 90 tagot számlál, a legfiatalabbaktól a legtapasztaltabbakig minden korosztály aktívan részt vett az egyesület életében. Legyen szó versenyekről, közösségi programokról, vagy éppen beavatkozásokról. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada szolgálja a települést. A jubileumi rendezvény egyszerre szólt a tűzoltás népszerűsítéséről, a hagyományok megőrzéséről és a közösség összetartásáról. Olcsóbb lett az üzemanyag 3 dinárral a szerbiai benzinkutakon. Ez azt jelenti, hogy június 26-áig 1 liter dízel 217 dinárba kerül, 1 liter benzin 191 dinárba kerül a szerbiai töltőállomásokon. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Ma tartják Belgrádban a 21. közgazdasági világkongresszust. Csaknem 20 év után a legjelentősebb gazdasági szakmai világverseny visszatér Európába, és első alkalommal rendezik meg a dél-kelet-európai régióban. A kulcs témák között szerepel a globalizáció jövője, valamint az a kérdés, hogy ez a folyamat véget ér-e, vagy új formákban folytatódik. Több mint 600 tudományos munkát mutattak be, mintegy 1000 résztvevő érkezik 80 országból, valamint több mint 200 párhuzamos panel és 12 plenáris ülés várható. Számos ismert név, köztük 3 közgazdasági Nobel-díjas, egy helyen vitatja meg a modern gazdaság kulcsfontosságú problémáit. A Száva központban tartandó megnyitón Alekszandar Vučić szerb elnök is beszédet mond, a következő napokban pedig Siniša Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter, valamint Jorgovanka Tabaković, a szerb nemzeti bank kormányzója is részt vesz az eseményen. Újabb 60 nappal meghosszabbította az üzemanyagárak korlátozásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében az Eurodiesel és a BMB 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát továbbra is az országos átlagos nagykereskedelmi ár alapján literenként 21 dináros árréssel határozzák meg. a bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára az eurodízel maximális ára literenként 184 dinár marad. Az olajkutaknak tilos további költségeket vagy illetéket felszámolni a tárca által meghatározott árra. A rendelet nem vonatkozik az adalékkal ellátott úgynevezett prémium üzemanyagokra. A legmagasabb árakat továbbra is péntekenként teszi közzé a kereskedelmi tárca. Ősszel ismét emelkedhet az áramára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, sőt, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. Zápor, zivatar környezetében erős, viharos széllökések lehetnek, amelyek ronthatják a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon derűs volt a reggel, napközben változóan felhős, nagyon meleg és párás lesz az idő. Délután és este felé erősen beborul az égbolt. Helyenként záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. A meteorológusok viharokra is figyelmeztetnek, amelyek villámlás, jégeső és kiadós csapadék kíséretében érkeznek. Gyenge és mérsékelt északi, északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Zentánál 238 cm magas. A mai napon sem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktus és a sztrók esélye. A helyzetet tovább ronthatja a több helyen előforduló zivatarok, amelyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat fokozódó, asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, vagy nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk, barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 8282 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
3: Ez volt a

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó, illetve csaknem 50 csapat vett részt. Látványos felvonulással kezdődött a jubileumi rendezvény Martonoson. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők. Élükön egy ló vontatta korabeli tűzoltókocsival. A menetben több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltó versenyt tartottak, a csapatok 8 kategóriában mérték össze felkészültségüket. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mintegy 90 tagot számlál, a legfiatalabbaktól a legtapasztaltabbakig minden korosztály aktívan részt vett az egyesület életében. Legyen szó versenyekről, közösségi programokról, vagy éppen beavatkozásokról. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada szolgálja a települést. A jubileumi rendezvény egyszerre szólt a tűzoltás népszerűsítéséről, a hagyományok megőrzéséről és a közösség összetartásáról. Olcsóbb lett az üzemanyag 3 dinárral a szerbiai benzinkutakon. Ez azt jelenti, hogy június 26-áig 1 liter dízel 217 dinárba kerül, 1 liter benzin 191 dinárba kerül a szerbiai töltőállomásokon. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Ma tartják Belgrádban a 21. közgazdasági világkongresszust. Csaknem 20 év után a legjelentősebb gazdasági szakmai világverseny visszatér Európába, és első alkalommal rendezik meg a dél-kelet-európai régióban. A kulcs témák között szerepel a globalizáció jövője, valamint az a kérdés, hogy ez a folyamat véget ér-e, vagy új formákban folytatódik. Több mint 600 tudományos munkát mutattak be, mintegy 1000 résztvevő érkezik 80 országból, valamint több mint 200 párhuzamos panel és 12 plenáris ülés várható. Számos ismert név, köztük 3 közgazdasági Nobel-díjas, egy helyen vitatja meg a modern gazdaság kulcsfontosságú problémáit. A Száva központban tartandó megnyitón Alekszandar Vučić szerb elnök is beszédet mond, a következő napokban pedig Siniša Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter, valamint Jorgovanka Tabaković, a szerb nemzeti bank kormányzója is részt vesz az eseményen. Újabb 60 nappal meghosszabbította az üzemanyagárak korlátozásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében az Eurodiesel és a BMB 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát továbbra is az országos átlagos nagykereskedelmi ár alapján literenként 21 dináros árréssel határozzák meg. A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára az eurodízel maximális ára literenként 184 dinár marad. Az olajkutaknak tilos további költségeket vagy illetéket felszámolni a tárca által meghatározott árra. A rendelet nem vonatkozik az adalékkal ellátott úgynevezett prémium üzemanyagokra. A legmagasabb árakat továbbra is péntekenként teszi közzé a kereskedelmi tárca. Ősszel ismét emelkedhet az áramára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, sőt, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. Zápor, zivatar környezetében erős, viharos széllökések lehetnek, amelyek ronthatják a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon derűs volt a reggel, napközben változóan felhős, nagyon meleg és párás lesz az idő. Délután és este felé erősen beborul az égbolt. Helyenként záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. A meteorológusok viharokra is figyelmeztetnek, amelyek villámlás, jégeső és kiadós csapadék kíséretében érkeznek. Gyenge és mérsékelt északi, északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Zentánál 238 cm magas. A mai napon sem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktus és a sztrók esélye. A helyzetet tovább ronthatja a több helyen előforduló zivatarok, amelyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat fokozódó, asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, vagy nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Es wurde reklam.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

sose lesz. Házam se volt, kincsem se lesz. Szavam ezer, ízem pazar, hus, hus, nelves. Szavam ezer, ízem pazar, pazár, hazám, házam, hazár. Sose volt, sose lesz. Házam se volt, kincsem se lesz. Szavam ezer, hus, hus.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Austroten, Spirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó, illetve csaknem 50 csapat vett részt. Látványos felvonulással kezdődött a jubileumi rendezvény Martonoson. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők. Élükön egy ló vontatta korabeli tűzoltókocsival. A menetben több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltó versenyt tartottak, a csapatok 8 kategóriában mérték össze felkészültségüket. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mintegy 90 tagot számlál, a legfiatalabbaktól a legtapasztaltabbakig minden korosztály aktívan részt vett az egyesület életében. Legyen szó versenyekről, közösségi programokról, vagy éppen beavatkozásokról. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada szolgálja a települést. A jubileumi rendezvény egyszerre szólt a tűzoltás népszerűsítéséről, a hagyományok megőrzéséről és a közösség összetartásáról. Olcsóbb lett az üzemanyag 3 dinárral a szerbiai benzinkutakon. Ez azt jelenti, hogy június 26-áig 1 liter dízel 217 dinárba kerül, 1 liter benzin 191 dinárba kerül a szerbiai töltőállomásokon. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alexander Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Ma tartják Belgrádban a 21. közgazdasági világkongresszust. Csaknem 20 év után a legjelentősebb gazdasági szakmai világverseny visszatér Európába, és első alkalommal rendezik meg a délkelet-európai régióban. A kulcs témák között szerepel a globalizáció jövője, valamint az a kérdés, hogy ez a folyamat véget ér-e, vagy új formákban folytatódik. Több mint 600 tudományos munkát mutattak be, mintegy 1000 résztvevő érkezik 80 országból, valamint több mint 200 párhuzamos panel és 12 plenáris ülés várható. Számos ismert név, köztük 3 közgazdasági Nobel-díjas, egy helyen vitatja meg a modern gazdaság kulcsfontosságú problémáit. A Száva központban tartandó megnyitón Alexander Vučić szerb elnök is beszédet mond, a következő napokban pedig Siniša Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter, valamint Jorgovanka Tabaković, a szerb nemzeti bank kormányzója is részt vesz az eseményen. Újabb 60 nappal meghosszabbította az üzemanyagárak korlátozásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében az eurodízel és a BMB 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát továbbra is az országos átlagos nagykereskedelmi ár alapján literenként 21 dináros árréssel határozzák meg. A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára az eurodízel maximális ára literenként 184 dinár marad. Az olajkutaknak tilos további költségeket vagy illetéket felszámolni a tárca által meghatározott árra. A rendelet nem vonatkozik az adalékkal ellátott úgynevezett prémium üzemanyagokra. A legmagasabb árakat továbbra is péntekenként teszi közzé a kereskedelmi tárca. Ősszel ismét emelkedhet az áramára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, sőt, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. Zápor, zivatar környezetében erős, viharos széllökések lehetnek, amelyek ronthatják a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon derűs volt a reggel, napközben változóan felhős, nagyon meleg és párás lesz az idő. Délután és este felé erősen beborul az égbolt. Helyenként záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. A meteorológusok viharokra is figyelmeztetnek, amelyek villámlás, jégeső és kiadós csapadék kíséretében érkeznek. Gyenge és mérsékelt északi, északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Zentánál 238 cm magas. A mai napon sem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. A helyzetet tovább ronthatja a több helyen előforduló zivatarok, amelyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat fokozódó, asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, vagy nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Austroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
3: Ez volt a reklám.
4: Successe a Palermo tanti anni fa, forse più di 30. Comunque ricordo ancora tutto come fosse ieri. Il suo viso, la sua morbida pelle, i suoi lunghi capelli. Solo il suo nome mi sfugge, ma stavamo così bene insieme. Ma come si chiamava? Angela, Maria, Camilla. Non importa un nome, stavamo così bene insieme.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Panda Radio Kanjiža.
1: Az ötlet ennyi, innen el lehet menni, de persze nem siet senki.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztikai és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: Tessék!
1: Jó napot, tanár úr!
0: Közi csokolom, aranyom.
1: Kezdhetjük akkor?
0: Persze, csillagom. Állj ide a zongorához, borítékod, hogy tegye oda az asztalra. És akkor nézzük. Csillagom, nyitott torokkal. Kicsit feszesebben, kicsit szorosabban. Boríték?
1: Oda tettem.
0: Mindjárt jobb lesz.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó, illetve csaknem 50 csapat vett részt. Látványos felvonulással kezdődött a jubileumi rendezvény Martonoson. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők. Élükön egy ló vontatta korabeli tűzoltókocsival. A menetben több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltóversenyt tartottak, a csapatok 8 kategóriában mérték össze felkészültségüket. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mintegy 90 tagot számlál, a legfiatalabbaktól a legtapasztaltabbakig minden korosztály aktívan részt vett az egyesület életében. Legyen szó versenyekről, közösségi programokról, vagy éppen beavatkozásokról. A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada szolgálja a települést. A jubileumi rendezvény egyszerre szólt a tűzoltás népszerűsítéséről, a hagyományok megőrzéséről és a közösség összetartásáról. Olcsóbb lett az üzemanyag 3 dinárral a szerbiai benzinkutakon. Ez azt jelenti, hogy június 26-áig 1 liter

0: 1217 dinárba kerül, 1 liter benzin 191 dinárba kerül a szerbiai töltőállomásokon. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Ma tartják Belgrádban a 21. közgazdasági világkongresszust. Csaknem 20 év után a legjelentősebb gazdasági szakmai világverseny visszatér Európába, és első alkalommal rendezik meg a dél-kelet-európai régióban. A kulcs témák között szerepel a globalizáció jövője, valamint az a kérdés, hogy ez a folyamat véget ér-e, vagy új formákban folytatódik. Több mint 600 tudományos munkát mutattak be, mintegy 1000 résztvevő érkezik 80 országból, valamint több mint 200 párhuzamos panel és 12 plenáris ülés várható. Számos ismert név, köztük 3 közgazdasági Nobel-díjas, egy helyen vitatja meg a modern gazdaság kulcsfontosságú problémáit. A Száva központban tartandó megnyitón Alekszandar Vučić szerb elnök is beszédet mond, a következő napokban pedig Siniša Mali első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter, valamint Jorgovanka Tabaković, a szerb nemzeti bank kormányzója is részt vesz az eseményen. Újabb 60 nappal meghosszabbította az üzemanyagárak korlátozásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében az Eurodiesel és a BMB 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát továbbra is az országos átlagos nagykereskedelmi ár alapján literenként 21 dináros árréssel határozzák meg. A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára az eurodízel maximális ára literenként 184 dinár marad. Az olajkutaknak tilos további költségeket vagy illetéket felszámolni a tárca által meghatározott árra. A rendelet nem vonatkozik az adalékkal ellátott úgynevezett prémium üzemanyagokra. A legmagasabb árakat továbbra is péntekenként teszi közzé a kereskedelmi tárca. Ősszel ismét emelkedhet az áramára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, sőt, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. Zápor, zivatar környezetében erős, viharos széllökések lehetnek, amelyek ronthatják a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon derűs volt a reggel, napközben változóan felhős, nagyon meleg és párás lesz az idő. Délután és este felé erősen beborul az égbolt. Helyenként záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. A meteorológusok viharokra is figyelmeztetnek, amelyek villámlás, jégeső és kiadós csapadék kíséretében érkeznek. Gyenge és mérsékelt északi, északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 164, Zentánál 238 cm magas. A mai napon sem jön front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. A helyzetet tovább ronthatja a több helyen előforduló zivatarok, amelyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat fokozódó, asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, vagy nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlói Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1, határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
0: Ez volt a reklám.

啊啊啊！

0: 7 óra van.
1: Jó estét kívánok mindenkinek. Igazából ennek az anyagnak már vége van, de ezt a nótát még fogadjátok tőlünk szeretve.

0: music's awesome. On the radio.
1: Hit music. Give it up. On the radio.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: A térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

célnak megfelel. A munkás jó szándékkal épített, kész lett, és hozzá többet nem tehet.

Szászló. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

az awesome. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

It's like I'm lost. I don't know. This feeling.

Radio. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. On the radio.

paszkodunk. Új közérzetem nem ajánlom senkinek. Jó, ha elkerülsz, magányom ragályos lehet.